És jön egy bár innen egy szíve, érzem ennél. Nájösszük délárom, na tesszük sendély, a nagozom, jaj, itt is sem az elején. Baby, jön, drava, érzem ennél. Bár innen egy szíve, érzem ennél.